0: Florida. Je voltei a fire. Je voltei a Coyota. Co tě našle, háčku daj.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.